0: sexyjének vére.
1: Jaustalszítatnék.
2: Niemand luistert, als ons fluistert.